čest havadom. Jeske zem sirum, te kišer cerek, onkun mda zumil kez. Jeske zem sirum.